Dini kobe simu isu yuwe. Mahon ki dunbo shikin. Komi midi gyosha tangnin chesam. Komi lusong gyobuti nishu kienbe tamgyu di tangnin chetosam. Dini geba shik nishu yinla gyosha chebe tamgyu shik yang yin.